rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: nyár.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: szívedben. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei kereskedő.

Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Képzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos
tartós munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegéci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Új a fekvőrendőr segíti a biztonságos közlekedést Békés Csabán. Félidőhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Újrahasznosítás és kreatív varrás a megyei könyvtárban. Fejlesztések indulnak a szeghalmi óvodákban és bölcsötében. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán újabb forgalomlassító bordát helyeztek ki. Erről számolt be Bálint József, alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy rendszeresen érkeznek hozzá kérések fekvőrendőrök telepítésére, és kiemelt feladatának tekinti a közlekedés biztonságának növelését. A 9. számú választókerület lakói gyakran kérik a gyorshajtók visszaszorítását szolgáló forgalomlassító elemek kihelyezését. A képviselő hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök telepítése összetett folyamat, a bejelentést követően szakemberek mérik fel a helyszínt, vizsgálják meg a közvilágítás meglétét, a környező ingatlanok elhelyezkedését, valamint azt is, mennyire van közel kereszteződés. Közösségi oldalán ismertette, hogy a 9-es körzetben az elmúlt időszakban az Avar és a Cucor utcában már kihelyeztek forgalomlassító bordát, most pedig a választókerületi célelőirányzat terhére a Lóránci utcában is új fekvőrendőr készült el. A Békés Csabai Közgyűlés 2 éve módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, és kijelölt olyan intézményesen gondozott területeket, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni, vagyis tilos a fűre parkolni. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén nem csak figyelmeztetik, hanem meg is büntetik a szabálytalankodókat. Ennek ellenére vannak olyan részek, ahol továbbra is sok az engedetlen autós. A rendelet módosítására azért volt szükség, mert az autó kikoptatták a füvet, illetve előfordult, hogy a járműveket ugyan parkolási övezeten belül tették le, de nem fizettek parkolási díjat. A kijelölt területek az intézményesen gondozott zöld felületek közé tartoznak, ahol a megállás és várakozás tilos. A szabályok bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, a közterület felügyelők tájékoztatásokat helyeztek el a szabálytalanul parkoló autókon, és több száz esetben jártak el így. Ezt követően 2024-ben már 100-as, 2025-ben pedig 200-as nagyságrendben. Még idén eddig 122 esetben indítottak közigazgatási eljárást a szabályok megszegése miatt, ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző. Elmondása szerint a vonatkozó törvény és a helyi rendelet alapján a hatóság először figyelmeztetést alkalmaz, ismételt elkövetés esetén pedig közigazgatási bírságot szab ki. A gyakorlatban döntő többségben figyelmeztetnek, és csak az ügyek alig tizedében kerül sor bírságra. Félidejéhez érkezett a Békési Rendelőintézet komplex felújítása, amelynek keretében csaknem 300 millió forintból energetikai, esztétikai és szakmai korszerűsítést végeznek az épületben. Erről Kálmán Tibor a város polgármestere számolt be. Elmondta, hogy a rendelők és a várakozó termek megújítása mindenki számára érezhető előrelépést jelent majd. A bejáráson a beruházó szakembereivel tekintette át a már elkészült és a folyamatban lévő egységeket, és közölte, hogy a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár több évtizedekkel ezelőtti kivitelezésből eredő probléma is felszínre került. Hozzátette, hogy a rendelő intézetet várhatóan október végén adhatják vissza a lakosságnak, hogy újabb hosszú időszakon át szolgálhassa a helyiek egészségét. A polgármester korábban ismertette, hogy a Békés szakrendelő belső felújítása második ütem nevű projekt keretében korszerűsítik a gyógyászati központ és gyógyfürdő rendelő intézet belső tereit. A cél, hogy hatékonyabb és modernebb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A beruházás eredményeként több belső tér is megújul, ami hozzájárul a szolgáltatások biztonságosabb és hatékonyabb működéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelő intézet hosszú távon is szebb, korszerűbb körülmények között fogadja majd a betegeket.

0: A fenntarthatóság és az alkotókedv került előtérbe a Békés megyei könyvtár Vard újra elnevezésű workshopján. A 4 napos foglalkozás sorozaton a résztvevők megunt vagy megmaradt textilekből készíthettek egyedi használati tárgyakat, miközben új varrási technikákat is elsajátítottak. A július 28-a és 31-e között zajló program célja az volt, hogy a régi ruhadarabok, farmer anyagok, ingek, csipkék és különféle textíliák újragondolásával értékes, praktikus alkotás szülessenek. A foglalkozásokat Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. Elmondása szerint a sorozat az újrahasznosításról és a hagyományok ápolásáról szól, olyan tábor jellegű foglalkozásként, amelyre már várásában jártas felnőttek jelentkezhettek. Farmer anyagokat, ingeket, blúzokat és csipkéket használtak fel, és mindenki saját elképzelés alapján készítette el a táskáját. A workshop kis létszámmal működött, naponta legfeljebb 4 fő dolgozott együtt, ami lehetővé tette a személyre szabott segítségnyújtást és a nyugodt alkotó légkört. A szervező hangsúlyozta, hogy sok ruhadarab lapul a szekrényekben, amelyeket már nem hordanak, de nem szívesen dobják ki. Ezekből közösen új használati tárgyak készültek, és fontos volt, hogy fiatalabbak és idősebbek egyaránt jól érezzék magukat. A varrás ma is hasznos, örömteli tevékenység, amely egyszerre fejleszti a kreativitást és erősíti a környezettudatos szemléletet, hiszen a résztvevők otthonról hozott textilekből alkottak valami újat. A résztvevők közül Maka Györgyi arról számolt be, hogy egy már nem használt nadrágból és egy családban felesleges hivát inkből válogatta össze a bevásárlótáska anyagát. Ezekhez egy pettyes textil társult, majd a munka szabással indult, ami, mint mondta, bár hosszabb folyamat, mint maga a varrás. A Vardújra workshop során a résztvevők új technikákat ismerhettek meg, és megtapasztalhatták, milyen érzés régi, elavult textilekből maradandó és egyedi tárgyakat készíteni. Szeghalmon jelentős intézményi korszerűsítések kezdődtek meg, erről számolt be a település polgármestere Macsári József. Elmondása szerint az önkormányzat saját forrásból mindhárom óvodában felszereltette a klímaberendezéseket, és teljes körűen megújította az épületek villamos hálózatát. A polgármester közölte, hogy jövőre folytatódnak az óvodai fejlesztések, a tervek szerint kicserélik a belső nyílászárókat. Hozzátette, hogy a bölcsődénél és az új telepi óvodánál a kerítés építése is szerepel a megvalósítandó beruházások között. Újabb beavatkozás indult a vízhiány elleni védekezés részeként a Varga-Hosszai főcsatornán. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a munkák célja, hogy az ökológiai és az öntözési vízigények továbbra is biztosítottak legyenek. A friss vízkészlet a Tokföldi szivornyán keresztül jut el a Tokföldi öntözés tápcsatorna és a Varga-Hosszai főcsatorna vízrendszerébe. A vízpótlást azonban akadályozta, hogy a doboz alsó körgáti zsilip áteresze úszadékfával és vízinövényzettel eltömődött. A kialakult üzemzavar miatt a csatorna alsó szakaszának vízellátása korlátozottá vált, ezért elengedhetetlenné vált az áteresz kitakarítása. A vízügyi igazgatóság szakemberei saját kivitelezésben végezték el a munkát, az áterezt megtisztították, így a műtárgy ismét megfelelő kapacitással működik. A beavatkozásnak köszönhetően helyreállt a víz továbbadásának lehetősége, biztosítva ezzel a térség ökológiai vízpótlását és a mezőgazdasági vízszolgáltatást.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről, hogyha Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik, ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy.
3: Igen, ezt a Generics tanfolyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk. Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy one-on-one, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainerics képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainerics módszertan is, vagy,
3: igen.
2: Vagy ez egy bekövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is Ablassicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam zavarni.
3: Ők akkor pont a vanomban részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az nyilván a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények. És hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képesség, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma. De amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainerics programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok,
3: igen,
2: tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába férkőzni.
3: Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Erics program, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 éves, 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskola diákjai is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 8-os osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne. Ez a naptár 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 8-os osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre. És nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor. Nagyon boldog névnapot a Hermináknak, amely egy germán eredetű női név, a jelentése pedig nagy, erős és harcos. Isten éltesse őket, indul a ma reggelünk is.
3: Took the long road across the ocean.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba. Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában szól a reggeli információs magazin műsor. Brian Tracy motivációs tréner és előadó mai napindító tippével készültem a reggelünkhöz. A béka megevése módszert ajánlom, ami azt a feladatot jelképezi, amit legszívesebben halogatnánk, vagyis a béka. A módszer szerint érdemes ezzel kezdeni a napot. Ha a legnehezebb teendőn ugyanis már reggel túl vagyunk, a napi további része tovább könnyülhet, és a sikerélmények is lendületet adhatnak. Ez volt a mai napindító tipp. Jó reggelt!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Martin Sheen, amerikai színész, 1940-ben született ezen a napon. Martha Stewart, amerikai televíziós személyiség és üzletasszony pedig 1941-ben látta meg a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Vissza a dalokra.

Rádió és a reggeli információs magazin műsor. A következő órában a Bükk egyik legkülönlegesebb természeti látványosságát is elhozom majd a hazai kalandozónkban. Rádiózzunk együtt a folytatásban, és töltsük együtt a következő órát is.

visszaélések feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése lesz. Az államfői jogköröket gyakorló Forsthofer Ágnes által aláírt jogszabály értelmében az országgyűlésnek 30 napon belül meg kell választania az új hivatal elnökét és elnök helyetteseit. A következő napokban sem várható eső.

0: lakosok a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Arecki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum.

0: más infóival. Ma általában gyengén felhős, napos idő várható, csak kisebb körzetekben lehet erőteljesebb a felhőképződés. Néhol zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A változó irányú szél nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 39 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Rajtól a reggeli információs magazinműsor második órája. Boldog névnapot a Hermináknak, jó reggelt nekik is, és mindenkinek. Nem sokára egy picit ellátogatunk, majd Miskolc környékére gondolatban.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: programajánlót támogatta. Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békésmegye kedvenc rádiója.
2: Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója. Benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor, és hoztam a hazai kalandozót. Egy kis érdekességet. Tudták, hogy a Lilla Függő kert Miskolcon Magyarország egyik legszebb teraszos kertje? A kertet a palota szálló építésével egy időben az 1920-as évek végén alakították ki. A lépcsőzetesen elrendezett virágágyásokból csodás kilátás nyílik a hámorítóra, a kert fölött pedig az ország legmagasabb természetes esésű vízesése zúdul alá, amely mintegy 20 méter magas. A hely minden évszakban egészen más arcát mutatja. Ez volt a mai kis kalandozónk. Vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Általában gyengén felhős napos idő várható, csak kisebb körzetekben lehet erőteljesebb a felhőképződés. Néha zápor esetek, zivatar előfordulhat. A változó irányú szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 39 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a reggeli információs magazinműsor. Egy kis érdekesség. A tengerkutatók egyre több helyen tesztelnek önvezető kutatóhajókat, amelyek emberi személyzet nélkül is képesek hosszú heteken adatokat gyűjteni az óceánokról. A fedélzeten működő szenzorok folyamatosan mérik többek között a vízhőmérsékletét, sótartalmát és a levegő szén-dioxid tartalmát. A szakemberek szerint ezek az eszközök olcsóbbá és biztonságosabbá tehetik a tengeri kutatásokat, miközben sokkal több adatot szolgáltatnak a klímaváltozás vizsgálatához. Most pedig az info után vissza a dalokra ismét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés akadályozhatja a közlekedést, a Gyula-Furta összekötő úton pedig vasútjátjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az influenza minden évben sok embert érint, de a megfelelő megelőzéssel jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata és a betegség súlyossága. A megelőzés egyik alapköve a megfelelő higiénia. A gyakori és alapos kézmosás segít eltávolítani a vírusokat, amelyek gyakran a tárgyak felszínén is megmaradnak. Érdemes a szemet, az orrot és a száját elkerülni kézzel, különösen zsúfolt helyeken. A rendszeres szellőztetés szintén fontos, mivel a friss levegő csökkenti a vírusok koncentrációját a zárt térben. Fontos szerepe van az egészséges életmódnak is. A megfelelő alvás, a tápanyagokban gazdag étrend, a rendszeres testmozgás és a stressz csökkentése mind hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez. Az erősebb védekező képesség pedig segít abban, hogy a szervezet könnyebben megküzdjön a fertőzésekkel. Az influenza szezon idején érdemes kerülni a közeli érintkezést a betegekkel, illetve ha mi magunk vagyunk betegek, maradjunk otthon, hogy megóvjuk környezetünket. A tüsszentést vagy köhögést takarjuk el zsebkendővel vagy a könyökhajlatunkkal, és azonnal mosunk kezet utána. Összességében az influenza megelőzése néhány egyszerű, mindennapi lépéssel is hatékonyan támogatható. A higiénia, az egészséges életmód és a felelősségteljes magatartást együtt jelentik a legerősebb védelmet a vírus ellen.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. December 31-ig meghosszabbítaná a 2000. január 1-e előtt kiállított személyi igazolványok érvényességét az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A módosító indítványra azért volt szükség, mert a sok idős embert érintő okmányok hétfőn lejárnának, az okmánycserék pedig még nem fejeződtek be. A javaslat értelmében a régi igazolványokkal év végéig továbbra is igazolható marad a személyazonosság, a nyugdíjak és szociális támogatások átvételekor, valamint az egészségügyi és anyakönyvi eljárások során. Visszaeséssel indult a nyári szezon a hazai turizmusban, a központi

0: Az egy évvel korábbihoz képest a csökkenés főként a belföldi forgalmat érintette, amit a szakértők szerint a rendkívüli júniusi asszály, valamint a külföldi utazások iránti megnövekedett kereslet magyaráz. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Romániából először telepítenek át barna medvéket külföldre egy nemzetközi együttműködés keretében. Az Ernyesti rezervátumból 4 fiatal nagyvadat szállítanak a franciaországi Sainte-Croix állatparkba, ahol a 120 hektáros területen természetes körülmények között élhetnek tovább. Romániában él Európa legnagyobb barna medve populációja, a becslések szerint a nagyvadak száma a 12 ezer egyedet is meghaladja az országban.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma általában gyengén felhős, napos idő várható, csak kisebb körzetekben lehet erőteljesebb a felhőképződés. Néhol zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A változó irányú szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 39 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: hazai.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hív minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Konténerek bérbeadása, értékesítése, szét- és összeszerelése, karbantartása, ipari alpintechnikát igénylő kivitelezések, magas épületek és gabonatároló silók lebegő és szellőző rendszerének tisztítása, fertőtlenítése, veszélyes és nem veszélyes hulladékszállítása Békés megyében. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba, Gyár utca 4.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos teredés akadályozhatja a közlekedést. A Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Általában gyengén felhős napos idő várható, csak kisebb körzetekben lehet erőteljesebb a felhőképződés. Néhol zápor esetleg zivatar előfordulhat. A változó irányú szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 39 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
5: Csaba Rádió.
4: 24 órában Békés Csabáról.
5: Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Reklámot hallottak.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja.
2: Technika, ami veled tart. Expert.
1: Kapcsold be a napot.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárási infóival. Általában gyengén felhős napos idő várható, csak kisebb körzetekben lehet erőteljesebb a felhőképződés. Néha zápor, esetleg zivatar azért előfordulhat, a változó irányú szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 39 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnapi és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 3-a hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Közösségi programok és hasznos előadások a Mentálhigiénés Egyesületnél. Történelmi mélypontra zuhant a búzatermés Békésben. Súlyosan megsérült egy elektromos rolleres fiú Békésen. A Mentálhigiénés Egyesület egy top plusz támogatásból megvalósuló programnak köszönhetően havonta két alkalommal szervez különböző témájú előadásokat és közösségi programokat az érdeklődők számára. A legutóbbi rendezvényen mintegy 20-an vettek részt, akik az előadás előtt egy a témához kapcsolódó kérdőívet is kitöltöttek. Napjaink egyik legnagyobb társadalmi kihívása az elmagányosodás, ezért az Egyesület hetente több alkalommal is olyan foglalkozásokat tart, amelyek lehetőséget biztosítanak a közösségi együttlétre és a kapcsolatok erősítésére. Bonyai Sándor intézményvezető elmondta, a pályázati támogatásnak köszönhetően a Békés Mérték közösségi házba olyan előadók is érkeznek, akik fontos társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet. Hozzátette, hogy a legutóbbi előadás témája ugyan nem mindenkit érint közvetlenül, de a megelőzés szempontjából fontos tudni, hogyan kell cselekedni, ha valaki erőszak áldozatává válik. Az intézményvezető kiemelte, hogy a mindennapokban szinte mindenki találkozhat olyan emberrel, aki valamilyen bántalmazás áldozata lett. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az érintettek merjenek segítséget kérni és jelezni a problémát. Hangsúlyozta azt is, hogy a Mentálhigiénés Egyesület olyan szervezet, ahol nem csak segítséget kérni, hanem valódi támogatást is lehet kapni. Svetne József Némár 10 éve rendszeres résztvevője a Békés Mérték közösségi ház foglalkozásain. Elmondása szerint azért szeret visszajárni, mert jó a közösség és minden csütörtökön olyan témákkal ismerkedhetnek meg, amelyek elgondolkodtatják a résztvevőket. Hozzátette, hogy ezek az alkalmak szellemi frissességet is adnak, hiszen otthon a mindennapi teendők mellett ritkán jut idő hasonló kérdések átgondolására. A Hogyan váljunk áldozatból túlélőkké című előadást megelőzően a résztvevők egy a témával kapcsolatos kérdőívet is kitöltötték. Befejeződött az aratás Békés vármegyében. A gazdálkodók több mint 110 ezer hektárról takarították be a gabonát, az idei termés eredmények azonban történelmi mélypontot jelentenek az eddigi átlagokhoz képest. Kozsuf Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegye igazgatóságának elnök elmondta, az őszi búza termesztése idén veszteségesnek bizonyult, a betakarítás után ugyanis hektáronként mindössze 3 tonnás termés átlag alakult ki, ami rendkívül alacsonynak számít. A gyenge eredmények hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás áll. A talaj vízhiánya, valamint a csapadékszegény április és június jelentősen megnehezítette a gazdálkodók munkáját. A növények a fejlődésük legfontosabb szakaszaiban folyamatos stresszhatásnak vannak kitéve, ami nagyban hozzájárult az idei történelmi mélypontnak számító terméshez. Kozsuh Kornél hozzátette, a téli csapadék és a havazás még bizakodásra adott okot az év elején, azonban a talaj és növényvédelmi munkák ellenére sem alakult kedvezően a szezon. A piaci árak sem nyújtanak segítséget, mivel a világpiaci folyamatok miatt a gabona felvásárlási ára jelenleg alacsony, így a veszteségeket a magasabb értékesítési árak sem tudják ellensúlyozni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei szervezete jelenleg segítséget nyújt a gazdálkodóknak az osztálykár támogatási kérelmek benyújtásában és ügyintézésében. Ez a vármegye termelőinek több mint 90%-át érinti, a kamara pedig támogatást nyújt a jogszabályi feltételek teljesítésében is. A vármegyei elnök hangsúlyozta, hogy a szervezet kiemelt feladata a gazdálkodók hiteles és megbízható tájékoztatása. Ennek része a kárenyhítési támogatások ügyintézése is, amely során együttműködnek a kormányhivatal agrárfőosztályával a kérelmek elbírálásában és ellenőrzésében. Hozzátette, Békés vármegyében ez a folyamat gördülékeny.

zajlott, a következő időszakban pedig a kukoricatermelők kárenyhítésére helyezik a hangsúlyt. Mint elmondtam, a termés sílózásával még lehetőség nyílhat arra, hogy az állattenyésztés takarmányigényét szolgálja ki, ami a gazdálkodók számára pénzügyi bevételt is jelenthet.

0: Súlyos baleset történt csütörtökről péntekre virradó éjszaka Békésen. Egy 14 éves fiú elektromos rollerrel közlekedett a Rákóczi utcában, amikor a járdán elveszítette az egyensúlyát és elesett. A baleset éjjel 1 óra 15 perc körül történt. A fiú a baleset idején nem viselt védőfelszerelést. A mentők súlyos felsérülésekkel és többszörös csonttöréssel szállították kórházba. Az eset kapcsán a Békés vármegyei rendőrség ismét felhívta az elektromos rollert használók figyelmét arra, hogy mindig viseljenek megfelelő védőfelszerelést. Kiemelték, hogy a bukósisak, valamint a térd és könyökvédő nem csak hosszabb utak során, hanem rövidebb távokon is jelentősen csökkenteti a sérülések súlyosságát. A rendőrség azt is hangsúlyozta, hogy az elektromos roller használatát érdemes először forgalomtól elzárt, biztonságos területen gyakorolni. Fontos megismerni a jármű gyorsulását, fékezhetőségét és kormányozhatóságát, és csak akkor közlekedni vele a közúti forgalomban, ha a vezető maga biztosan tudja irányítani, valamint biztonságosan meg tudja tartani az egyensúlyát. Lőkösházáról indult, ma már Németországban él és alkot Kis István festőművész, akinek kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban várja a látogatókat. A tálat különleges képi világot mutat be, egyszerre idézi meg a 20. századi avantgárd hagyományait és a gyermeki látásmód őszintességét, miközben egy sajátosan felépített vizuális univerzumba kalauzolja a közönséget. Kis István eredetileg rajz-matematika szakos tanár, már gyermekkorában elkezdett rajzolni, a szegedi főiskolai évek alatt pedig egy tehetséges évfolyamtársa, Hegyi Csaba hatására az alkalmazott grafika helyett a festészet felé fordult. Bár pályája elején Budapesten grafikusként dolgozott, végül a festészet mellett kötelezte el magát. A művész jelenleg Németországban él és alkot. Mint elmondta, a művészi pályának kitartás legalább olyan fontos, mint az ihlet, munkájához pedig felesége biztosít stabil hátteret. A Békés Csabai kiállítás ötlete egy hazalátogatás során született. Egy sarkadi kamara kiállítást követően ismerősök segítségével jutott el a Csaba Gyöngye Kulturális Központba, ahol most önálló tálaton mutathatja be alkotásait. A kiállított művek egységes képi világot alkotnak, amelynek gyökerei a 20. századi avantgárdig és a Bauhaus szellemiségéig nyúlnak vissza. A tálatot Kukár István képzőművész nyitotta meg, a megnyitó zenei programjáról pedig egy zenekar is gondoskodott, amelyben Kis István és felesége Judit is közreműködik. Az eseményen elhangzott, a művészet egyik legfontosabb feladata a varázslat megőrzése. Zenés interaktív programmal várta a gyerekeket és családokat csütörtök késő délután Hevesi Imre, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Strégén. A nagy hőség ellenére a program kezdetén árnyékban is 30 Celsius fokot mértek, sokan ellátogattak a Csabai Nyár rendezvénysorozat gyermekprogramjára. A szervezők a Csabai Nyár eseményei között több olyan programot is kínálnak, amelyek kifejezetten a legfiatalabb korosztály szólítják meg. A csütörtöki rendezvény sikerét a rendkívüli meleg sem akadályozta meg. A családok frissítő italok érkeztek a már árnyékba borult nézőtérre, ahol Heves Imre várta a közönséget. Az előadó több gyermeket név szerint is köszöntött, hiszen sokukkal korábban már találkozott a varázsének foglalkozásokon. A zenés kalandozás jó hangulatban telt, és ismét bebizonyította, hogy a Csabai Nyár gyermekprogramjai a legnagyobb nyári hőségben is népszerűek a családok körében. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión, búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: még meg is.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Főnök, megyünk a vásárba.
1: Milyen vásárba, Micike?
0: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
2: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallott.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

felkészülést igényel. Lezárult a Magyar Falu program pályázatainak elbírálása, amelynek keretében 22 milliárd forint támogatáshoz jutnak a nyertes önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a döntések a korábbinál szigorúbb szakmai szempontok alapján születtek meg, hogy a források a leginkább rászoruló településekhez kerüljenek. Az elutasított pályázók számára a Szent István Vidékfejlesztési Program keretében nyílik majd újabb lehetőség a fejlesztési források elnyerésére a vidéki kistelepülések élhetőségének javítása érdekében. Takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg időjárás miatt. A vízellátó rendszerek kapacitása csökkenhet, ezért a szolgáltatók a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a

0: kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Indul a kívánság műsor, üdv a fedélzeten, hozom ismét a jó zenéket, és mellé csatolva az üzeneteket is persze, hangerült a rádiókra, lehet, hogy éppen az ön üzenete jön nem sokára. Let me tell you.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor, és egy dal ismételten jön majd a következő üzenetünk mellé nem sokára. Szép napot kívánok, kedves munkatársnőmet, Ilonát köszöntjük az 57. születésnapján. Nagyon boldogat kívánnak Giziék. Na hát akkor mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk, és remélhetőleg azért lesz majd torta holnap a munkahelyen. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. Ma is vannak névnaposaink, ne feledkezzünk meg róluk. A Hermináknak, a Lidiáknak és a Teáknak kívánhatunk nagyon sok örömöt mára. Én is ezt kívánom, és a kívánság műsor ezzel a gondolattal a végéhez is ér, de itt vagyok önnel a folytatásban is.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor most már. Egy kis érdekesség a nagyvilágból. 1492-be tekintünk most vissza, amikor is Kolumbusz Kristóf 3 hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető esemény volt ez tehát, én pedig itt vagyok önnel a következő 60 percben is.

0: A szerelem.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól, hol lehet, hogy munka közben, vagy akár hétközben is nem iszunk eleget, nem fogyasztunk elég vizet, na erre nézünk rá nem sokára a mai érdekességeink között. És sok jó zene is itt van velünk.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
0: Árpádfürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Reklámot hallott.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Itt van egy érdekesség a munkaközbeni vízfogyasszással kapcsolatban. A Loughborough Egyetem 2011-ben kimutatta, hogy már 1%-os dehidráció is akár 12%-kal csökkentheti a koncentrációt, ami munkaközben nem jöhet olyan túl jól, ugyanis később végzünk majd a napi feladatokkal, tehát víz ivászatra fel minden.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Ennek értünk most a végéhez, én köszönöm, hogy az elmúlt két órában együtt rádiózhattunk, és remélem, hogy holnap is együtt tölthetjük a délután első 260 percét. További szép napot és minden jót!

0: Stigmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en. Debrecen Ilona vagyok, köszöntök mindenkit. Incsiklandó világnapokkal, finom kedvencekkel készültem. No meg a ténnyel, hogy nyáron érdemes mezítláb járni. Hogy miért, az is kiderül. Kellemes kikapcsolódást, szép napot kívánok a Csabával.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: 88.9 Csaba, Békés megye kedvenc rádiója, ahol a hőségre való tekintettel hűsítő kedvencek szólnak. Majdnem megállás nélkül, de most azért szakítottam meg a kedvencek sorát, hogy elmondjam, hogy ezen a napon született Gárdonyi Géza, 1863. augusztus 3-án. A magyar író, újságíró legendás életéről rengeteg feljegyzést találunk az interneten. Kiválasztottam a két legérdekesebbet. Gárdonyi imádott utazni, az Egri csillagok megírásakor tudjuk, hogy Isztambulban is járt, de azt is feljegyezték róla, hogy a Bor című színművét teljes egészében vonaton utazva írta. Egyszerűen felszállt a vonatra, és csak akkor szállt le róla, amikor a színmű elkészült. Rajongott a biológiáért. 1898-ban felfedezett egy addig ismeretlen, az egri pincékben honos pókfajt. Tisztelegjünk Gárdonyi Géza előtt azzal, hogy ma belelapozunk az egri csillagokba, de amíg hazaérünk, hogy levehessük a polcról, addig is szóljanak a kedvencek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9. Kellemes délután kívánok mindenkinek. Augusztus 3-a van, azaz nyár. Ilyenkor le kell dobni a cipőnket. Nem csak a lelkünknek, a testünknek is jó. További indoklás a kedvencek között. Illetve elmondom, hogy nem csak a görögdinnyét ünnepeljük a mai napon, van egy másik finomság, aminek ugyancsak ma van a világnapja. Őt is hamarosan leleplezem, de most hallgassuk a legjobb dalokat.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
11: Reklámot hallottak.

0: 88.9 rádiója.
1: Csaba rádió.
2: Kellemes nyári délutánt mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, augusztus 3-a van, a görög dinnye napja. És amikor eszük az édes finom szeleteket, akkor talán el sem gondolkodunk azon, hogy honnan is származik ez a gyümölcs. Pontosabban zöldség, hiszen tökféléről van szó. Sokan Görögországra tippelnének, de mások szerint ez a válasz helytelen. A görög szó ugyanis csak a magyar nyelvben szerepel a dinnye fajta nevében. Több nyelvben vízdinnyének hívják, természetesen a lédúságára utalva. Vannak, akik azt mondják, hogy azért görög, a hazai görög dinnye, mert hogy gömbölyű, azaz gördül, görög. A másik tábor viszont azt mondja, hogy a görög szó a népre utal, mert hogy a dinnye a bizánci birodalom felől érkezett hazánkba. Egy biztos, a történészek szerint hazánkban a honfoglalás kora óta ismerjük. És még egy érdekesség, Tutanhamon sírjában is találtak dinnye magokat. A finom nyári csemegéről ma még mesélek, de most visszakívánkoznak a kedvencek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Sok-sok jó zene, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket. Ez a Csaba 88.9-en augusztus 3-án. A legkedveltebb nyári táplálék a görög dinnye napján. És amilyen finom, olyan jót tesz a testünkkel a dinnye. Vannak szakavatott vásárlók, akik pontosan tudják, hogy melyik darabot kell megvenni a piacon. Én a következő leírást találtam. Az érett dinnye erőteljes illatot áraszt. A szár végződésénél apró repedés látható. Nos, ha már sikerült kiválasztani a megfelelő darabot, akkor fogyasszuk jó étvágyjal, hiszen tisztítja a vesét, tartalmaz C-vitamint, így aztán védi az immunrendszert, segít a koncentrálásban, serkenti az agyműködést, fokozza az idegsejtek tápanyag ellátását, és jó az ízületi gyulladások ellen is. Tisztítja a vért, gyógyítja a gyulladásos betegségeket, és jó hatással van a bőrre. A sort természetesen hosszan folytathatnám, de minek tegyem? Tudjuk, hogy nem csak finom, hanem egészséges is. Ma van a görög dinnye napja. It's been

0: Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Szemét
2: levittem.
1: Villany
2: befizettem.
1: Klíma
2: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Ahová kulturális programot hoztam, hiszen Szarvasra érkezik a Mici néni két élete című zenés vígjáték a Szolnoki Szigligeti Színház előadásában. Egy fiatal pár és egy idős hölgy eltartási szerződést kötnek, a fiatalok beköltöznek a hölgy lakásába, ám Mici, a hajdani ünnepelt színésznő titkos udvarlót talál, míg az ifjú pár váratlanul babát vár. Csak nem merik bevallani. A kölcsönös titkolózás félreértésekhez vezet, bonyodalmak sorát indítja el. Az előadás időpontja augusztus 8-a. A Mici néni két élete című előadással kapcsolatban bővebb információt a www.vízisínház.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A kritikus energiahelyzet miatt az áramfogyasztás önkéntes csökkentésére kéri a Tisza kormány a legnagyobb hazai ipari létesítményeket. Magyar Péter a leállt Dunamenti erőműből jelentkezett be, ahol elmondta, hogy a ma végre a legkritikusabb csúcsidőszakban a nagyfogyasztók korlátozását kéri. Az érintett iparági szereplők között akkumulátorgyárak, vegyi üzemek és a nyíregyházi legógyár is szerepel. A kormányzat már előkészíti a jogszabályi hátteret, amely szükség esetén kötelező termelés leállítást is elrendelhet a 17 és 22 óra közötti idősávban. Visszaeséssel indult a nyári szezon a hazai turizmusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint június

0: egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés főként a belföldi forgalmat érintette, amit a szakértők szerint a rendkívüli júniusi asszály, valamint a külföldi utazások iránti megnövekedett kereslet magyaráz. Már az első hónapban komoly hiányosságokat tártak fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. A szakemberek országosan csak nem 600 vendéglátóhelyet, köztük fagylaltozókat, strandbüféket és fesztiválos egységeket vizsgáltak meg. A tapasztalatok alapján 15 egység működését kellett korlátozni súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az indított hatósági eljárások nyomán kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Takarékos és felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg időjárás miatt. A vízellátó rendszerek kapacitása csökkenhet, ezért a szolgáltatók a nem létfontosságú vízhasználat elhalasztását kérik, mint a medence feltöltés vagy az autómosás. Amennyiben a lakossági fogyasztás nem csökken érzékelhetően, a szakemberek kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Szólnak a kedvencek a Csabán a legjobb válogatásban augusztus 3-án a diófélék napján. A diófélékkel viszont egyetlen baj van. A legtöbbjük annyira finom, hogy szinte képtelenség abba hagyni a ropogtatásukat. Pedig csak kismértékben gyógyszer. Mandula, dió, pisztácia, tökmag és a többiek nagyon finomak, egészségesek, be kell illeszteni az étrendünkbe. Jó 6 évvel ezelőtt folyt egy kutatás, amelynek az eredménye szerint azok az emberek, akik nagyjából 20 g diófélét fogyasztanak minden nap, 20% eséllyel tovább élnek. És bár magas a kalóriatartalmuk, mégis be kell illeszteni a diétás étrendbe is, mint mondtam, kismértékben, de minden nap. Mert hogy a diófélék segítenek elérni és megtartani a vágyott álomsúlyt, mondják a szakemberek. Úgyhogy barátkozzunk a diófélékkel. Ezt tesszük mi is a kedvencekkel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék nem lesz, a déli délkeleti szél helyenként megélénkül. Hajnalban 22, még holnap délután 40 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A forró nyári délutánon hűsítő kedvenceket hozunk, és hűs receptet, ez a Csaba. Olyan receptet kerestem, amihez nem kell bekapcsolni sem a sütőt, sem a tűzhelyet, semmit. Szóval lehetőleg minél hamarabb készüljön el, főzés nélkül. Erre az esetre talán jó tipp a mentás lájmos hideg uborka leves. Két nagy kígyó uborkát felkockázunk, és turmix gépbe pakoljuk. Jó nagy adag görög joghurtot adunk hozzá, no meg egy gereszt fokhagymát és egy marék friss mentalevelet. Belecsavarjuk még fél lime levét, és ízesítjük sóval, borssal. Igazából majdnem készen vagyunk, most jön a turmixolás, egészen addig, amíg teljesen sima állagot nem kapunk. Hogyha túl sűrű lenne, akkor kevés jéghideg vízzel vagy pár jégkockával javíthatunk a textúrán. Tálaláskor megrocsoljuk egy picit olívaolajjal, és morzsolhatunk rá feta sajtot, vagy akár pirított tökmagot is. Az uborka leves is üdít ezen a forró nyári napon, és most visszaadom a szót a kedvenceknek.

Szeretjük ezeket a dalokat, ezért váltak a kedvenceinké, ez a Csaba 88.9-en. Nem tudom, ki merre járt a nyáron, és még hová tervezi az utazást, de abban bízom, hogy mindenki sokat van mezítláb. Mikor, ha nem nyáron van erre lehetőség? Egyre kevesebbet járunk mezítláb természetes környezetben, homokban, földön, kavicson vagy fűben, pedig érdemes lenne minden lehetőséget megragadni, mert hogy egészséges. Ilyenkor a lábunk szinte fellélegzik. Ráadásul ilyenkor javul az egyensúlyérzékünk, erősödnek lábizmaink. Segít a relaxációban is a mezítlábas lét. És azt a furcsaságot olvastam, hogy még az arcunkra is hatással van a mezítláb. Egy kutatás eredményei ugyanis azt mutatták, hogy a közvetlen érintkezés a földdel serkenti az arcbőr szöveteinek regenerációját, mert hogy élénkíti a keringést. Szóval, ha a mezítláb sétálunk a homokban, az öregedés lassító terápia is egyben. Szóval le a cipővel, amikor csak lehet.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Nyárias hangulatban szólnak kedvenceink. Szép délutánt mindenkinek, mindjárt 5 óra búcsúznom kell. Örülök, hogy ma is együtt töltöttünk néhány órát. Holnap augusztus 4-én Hans Christian Andersenre emlékezünk majd. Ő azt mondta, hogy a becsület meg a szorgalom olyan, mint a jó szél. Előre hajtja az embert. Nézzünk mi is előre, előttünk a kedvencek. Velük kívánok további kellemes kikapcsolódást. Szép délutánt. Viszont hallásra.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklő rendszer működése az asszály miatt kialakult viták hatására. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján a gazdálkodók többsége a rendszer leállítása mellett döntött, így több vármegyében kikapcsolják a talajgenerátorokat. Vas, Somogy, Baranya és Zala vármegyékben viszont a többség támogatásával tovább üzemel a hálózat, ám a korábbiaknál szigorúbb, legalább 80%-os jégeső valószínűség esetén

elnökség tájékoztatása szerint a köznevelési törvény módosításával a pedagógusok visszakapják a sztrájkjogot és az intézményi autonómiájukat, míg a szakképzésben megszűnik a kancellári rendszer. A képviselők emellett a rendészeti, az egészségügyi adatkezelési, valamint a média tanács jelölő bizottságával kapcsolatos előterjesztésekről is döntenek majd. Átalakítja a kormány a Klemensberg központot és a tankerületi rendszert az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium átvilágítását követően. A vizsgálat megállapította, hogy a túlzott központosítás és a megnövekedett

0: megyei tisztségekre is. Augusztus 31-ig kaphatnak póthatáridőt az élelmiszerkereskedők a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer utalványok visszaváltására egy új rendelettervezet szerint. Az elszámolás módja megváltozik, a vállalkozóknak a bankok helyett a Magyar Államkincstárhoz kell fordulniuk az ellenérték átvételéhez. A módosítás a nyugdíjasokat nem érinti, számukra az utalványok felhasználási határideje nem hosszabbodik meg.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A 47-es úton Gyulán Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés akadályozhatja a közlekedést, a Gyula-Furta összekötő úton pedig vasútjátjárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info

0: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

Rádió. Csaba Rádió. Nédo Géza köszönti Önöket. Augusztus 3-a hétfő van, a mai napon a Herminák ünneplik névnapjukat. A Hermina női név, a Herman férfi név női párja, más felvetések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Augusztus 3-a hétfő van, 163 évvel ezelőtt született Gárdonyi Géza, a 19. és 20. századforduló magyar irodalmának egyik legnépszerűbb és legkiemelkedőbb alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Írói névválasztása szülőhelye Gárdony, vagyis Agárd puszta előtt tiszteleg, legismertebb remek műve az Egri csillagok, amelyet a hazai olvasók a legnépszerűbb magyar regénynek választottak. Tanítóképzőt végzett Egerben, éveken át vidéki népiskolákban tanította Dunántúlon, később Győrben, Szegeden, Aradon és Budapesten dolgozott hírlapíróként. 1897-ben Egerbe költözött és teljesen az írásnak szentelte magát. Sírhelye az Egri várban található, csak a teste felirattal. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok!

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Nédo Gézát hallják, köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim. Augusztus 3-a, hétfő van, 86. születésnapját ünnepli a mai napon Martin Sheen, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész, az amerikai színjátszás egyik legelismertebb alakja, akinek karrierje már több mint 6 évtizedet ölel fel. Sheen 1961 óta él házasságban Janet Sheen színésznővel, 4 gyermekük született, akik mindannyian követték apjukat a színészi pályán, Charlie Sheen, Emilio Estevez, Ramon Estevez és René Estevez. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: freaking bad.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédogézát hallják. Augusztus 3-a hétfő van, 63. születésnapját ünnepli a mai napon James Hetfield, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, valamint a világ egyik legsikeresebb rockzenekarának, a Metallica együttesnek a frontembere és ritmusgitárosa. Üdvözöljük őt születésnapi alkalmából, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 3-a hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Közösségi programok és hasznos előadások a Mentálhigiénés Egyesületnél. Történelmi mélypontra zuhant a búzatermés Békésben. Súlyosan megsérült egy elektromos rolleres fiú Békésen. A Mentálhigiénés Egyesület egy TOP plusz támogatásból megvalósuló programnak köszönhetően havonta két alkalommal szervez különböző témájú előadásokat és közösségi programokat az érdeklődők számára. A legutóbbi rendezvényen mintegy 20-an vettek részt, akik az előadás előtt egy a témához kapcsolódó kérdőívet is kitöltöttek. Napjaink egyik legnagyobb társadalmi kihívása az elmagányosodás, ezért az Egyesület hetente több alkalommal is olyan foglalkozásokat tart, amelyek lehetőséget biztosítanak a közösségi együttlétre és a kapcsolatok erősítésére. Bonyai Sándor intézményvezető elmondta, a pályázati támogatásnak köszönhetően a Békés Mérték közösségi házba olyan előadók is érkeznek, akik fontos társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet. Hozzátette, hogy a legutóbbi előadás témája ugyan nem mindenkit érint közvetlenül, de a megelőzés szempontjából fontos tudni, hogyan kell cselekedni, ha valaki erőszak áldozatává válik. Az intézményvezető kiemelte, hogy a mindennapokban szinte mindenki találkozhat olyan emberrel, aki valamilyen bántalmazás áldozata lett. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az érintettek merjenek segítséget kérni és jelezni a problémát. Hangsúlyozta azt is, hogy a Mentálhigiénés Egyesület olyan szervezet, ahol nem csak segítséget kérni, hanem valódi támogatást is lehet kapni. Svetne Józsefné már 10 éve rendszeres résztvevője a Békés Mérték közösségi ház foglalkozásain. Elmondása szerint azért szeret visszajárni, mert jó a közösség és minden csütörtökön olyan témákkal ismerkedhetnek meg, amelyek elgondolkodtatják a résztvevőket. Hozzátette, hogy ezek az alkalmak szellemi frissességet is adnak, hiszen otthon a mindennapi teendők mellett ritkán jut idő hasonló kérdések átgondolására. A Hogyan váljunk áldozatból túlélőkké című előadást megelőzően a résztvevők egy a témával kapcsolatos kérdőívet is kitöltötték. Befejeződött az aratás Békés vármegyében. A gazdálkodók több mint 110 ezer hektárról takarították be a gabonát, az idei termés eredmények azonban történelmi mélypontot jelentenek az eddigi átlagokhoz képest. Kozsuh Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegye igazgatóságának elnök elmondta, az őszi búza termesztése idén veszteségesnek bizonyult, a betakarítás után ugyanis hektáronként mindössze 3 tonnás termés átlag alakult ki, ami rendkívül alacsonynak számít. A gyenge eredmények hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás áll. A talaj vízhiánya, valamint a csapadékszegény április és június jelentősen megnehezítette a gazdálkodók munkáját. A növények a fejlődésük legfontosabb szakaszaiban folyamatos stressz hatásnak vannak kitéve, ami nagyban hozzájárult az idei történelmi mélypontnak számító terméshez. Kozsuh Kornél hozzátette, a téli csapadék és a havazás még bizakodásra adott okot az év elején, azonban a talaj és növényvédelmi munkák ellenére sem alakult kedvezően a szezon. A piaci árak sem nyújtanak segítséget, mivel a világpiaci folyamatok miatt a gabona felvásárlási ára jelenleg alacsony, így a veszteségeket a magasabb értékesítési árak sem tudják ellensúlyozni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei szervezete jelenleg segítséget nyújt a gazdálkodóknak az osztálykár támogatási kérelmek benyújtásában és ügyintézésében. Ez a vármegye termelőinek több mint 90%-át érinti, a kamara pedig támogatást nyújt a jogszabályi feltételek teljesítésében is. A vármegyei elnök hangsúlyozta, hogy a szervezet kiemelt feladata a gazdálkodók hiteles és megbízható tájékoztatása. Ennek része a kárenyhítési támogatások ügyintézése is, amely során együttműködnek a kormányhivatal agrárfőosztályával a kérelmek elbírálásában és ellenőrzésében. Hozzátette, Békés vármegyében ez a folyamat gördülékenyen zajlott, a következő időszakban pedig a kukoricatermelők kárenyhítésére helyezik a hangsúlyt. Mint elmondtam, a termés sílózásával még lehetőség nyílhat arra, hogy az állattenyésztés takarmányigényét szolgálja ki, ami a gazdálkodók számára pénzügyi bevételt is jelenthet.

0: Súlyos baleset történt csütörtökről péntekre víradó éjszaka Békésen. Egy 14 éves fiú elektromos rollerrel közlekedett a Rákóczi utcában, amikor a járdán elveszítette az egyensúlyát és elesett. A baleset éjjel 1 óra 15 perc körül történt. A fiú a baleset idején nem viselt védőfelszerelést. A mentők súlyos felsérülésekkel és többszörös csonttöréssel szállították kórházba. Az eset kapcsán a Békés vármegyei rendőrség ismét felhívta az elektromos rollert használók figyelmét arra, hogy mindig viseljenek megfelelő védőfelszerelést. Kiemelték, hogy a bukósisak, valamint a térd és könyökvédő nem csak hosszabb utak során, hanem rövidebb távokon is jelentősen csökkenteti a sérülések súlyosságát. A rendőrség azt is hangsúlyozta, hogy az elektromos roller használatát érdemes először forgalomtól elzárt, biztonságos területen gyakorolni. Fontos megismerni a jármű gyorsulását, fékezhetőségét és kormányozhatóságát, és csak akkor közlekedni vele a közúti forgalomban, ha a vezető maga biztosan tudja irányítani, valamint biztonságosan meg tudja tartani az egyensúlyát. Lőkösházáról indult, ma már Németországban él és alkot Kis István festőművész, akinek kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban várja a látogatókat. A tálat különleges képi világot mutat be, egyszerre idézi meg a 20. századi avantgárd hagyományait és a gyermeki látásmód őszintességét, miközben egy sajátosan felépített vizuális univerzumba kalauzolja a közönséget. Kis István eredetileg rajz-matematika szakos tanár, már gyermekkorában elkezdett rajzolni, a szegedi főiskolai évek alatt pedig egy tehetséges évfolyamtársa, Hegyi Csaba hatására az alkalmazott grafika helyett a festészet felé fordult. Bár pályája elején Budapesten grafikusként dolgozott, végül a festészet mellett kötelezte el magát. A művész jelenleg Németországban él és alkot. Mint elmondta, a művészi pályának kitartás legalább olyan fontos, mint az ihlet, munkájához pedig felesége biztosít stabil hátteret. A Békés Csabai kiállítás ötlete egy hazalátogatás során született. Egy sarkadi kamara kiállítást követően ismerősök segítségével jutott el a Csaba Gyöngye Kulturális Központba, ahol most önálló tálaton mutathatja be alkotásait. A kiállított művek egységes képi világot alkotnak, amelynek gyökerei a 20. századi avantgárdig és a Bauhaus szellemiségéig nyúlnak vissza. A tálatot Kukár István képzőművész nyitotta meg, a megnyitó zenei programjáról pedig egy zenekar is gondoskodott, amelyben Kis István és felesége Judit is közreműködik. Az eseményen elhangzott, a művészet egyik legfontosabb feladata a varázslat megőrzése. Zenés interaktív programmal várta a gyerekeket és családokat csütörtök késő délután Hevesi Imre a Csaba Gyöngye Kulturális Központ strégén. A nagy hőség ellenére a program kezdetén árnyékban is 30 Celsius fokot mértek, sokan ellátogattak a Csabai Nyár rendezvénysorozat gyermekprogramjára. A szervezők a Csabai Nyár eseményei között több olyan programot is kínálnak, amelyek kifejezetten a legfiatalabb korosztályt szólítják meg. A csütörtöki rendezvény sikerét a rendkívüli meleg sem akadályozta meg. A családok frissítő italokkal érkeztek a már árnyékba borult nézőtérre, ahol Heves Imre várta a közönséget. Az előadó több gyermeket név szerint is köszöntött, hiszen sokukkal korábban már találkozott a varázsének foglalkozásokon. A zenés kalandozás jó hangulatban telt, és ismét bebizonyította, hogy a Csabai Nyár gyermekprogramjai a legnagyobb nyári hőségben is népszerűek a családok körében. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión, búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 3-a hétfő van, egy évvel ezelőtt hunyt el Keresztes Tibor, művész nevén Cintula, az első magyar lemezlovasok egyike, a hazai könnyű zene és ifjúsági kultúra meghatározó legendás alakja. Az ő összekötő szövegei hallhatóak az Illés Együttes híres Nehéz az út című lemezén, alapítója volt az Illés Klubnak is. Olyan úttörő könnyű zenei és kulturális műsorokat vezetett a magyar televízióban, mint a Tapsi Füles, az 1 millió forintos Hangjegy, a Hajó Bár vagy a Könyvklub. Az 1990-es években az országosan népszerű televíziós vetélkedő, a Szerencse Kerék jellegzetes hangú narrátoraként ismerhette meg őt a nagy közönség. A legendás műsorvezető és DJ életének 81. évében 2025 nyarán hunyt el. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: time.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Ahó, nagyon szép estét mindenkinek. Remélem, kellemesen fogjuk együtt tölteni, mint mindig. Ezúttal és a következő néhány órát, jó estét, jó rádiózást. Én Hászalai Balázs vagyok, és már indítom is az első kedvencünket. 1, 2, 3.

0: Csaba Rádió.
1: A lelkünket gyógyítja Marianne's vadonat új dala. Ezt állítja maga az előadó a friss megjelenésről. Az álmodozó néhány hete érkezett, és a fiatal zenész rajongóinak egyik eddigi legnagyobb kedvence lett. A korábban a bohóc karakteréről megismert Bakos Kristóf, azaz Marianne's ontja magából a slágereket, és figyelemre méltó.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Borzasztó melegen indult el ez a hét, és így is fog folytatódni a meteorológusok szerint, szóval minden figyelmeztetés érvényben van, és ez minden jó tanács, amit eddig mondtunk, ugyanúgy megfogadásra vár. Ráadásul megnőtt a tűzek kockázata, és rengeteg a szabadtéri tűz mostanában. Extrém magas ezek kialakulásának kockázata, már nyilvános térképen is figyelemmel követhetjük az erdő és bozó tűzek kockázati mértékeit. Ezt például az időkép.hu oldalon is megtaláljuk.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Még is megyek kedvenc rádiója.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

0: Csaba Rádió.
1: Kedvenc világsztárunk Teddy Swims legújabb Mr. Know It All című dalát halljuk a folytatásban. Az előadó már másodjára kapta meg hazánkban a Fonogram díjat a külföldi modern pop-rock kategóriában, tehát idehaza is nagyon kedveljük. Az amerikai énekes az elmúlt években globális áttörést élt el, a Loose Control című gigahitje több mint 5 milliárd összlejátszásnál jár már. Emellett rekordhosszúságú ideig összesen 112 hétig szerepelt a Billboard 100-as listáján. Mindemellett teltházas világkörüli turné, két Grammy jelölés és számtalan platina minősítés is erősíti pozícióját a nemzetközi élvonalban. A nemrég debütált dala első hallásra könnyed és fülbe mászó, de közben mélyen rétegzett érzelmi tartalmat hordoz. Arról szól, hogyan válhat a szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá.

0: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Vannak olyan slágerek, amelyek már első hallgatásra megmaradnak az emberben. Legyen az a szöveg, a dallamvezetés, vagy éppen a hangulat. Milyenkor mindig magunkkal viszünk valamit a zenéből. Freddy korábban megjelent angol nyelvű szerzeménye ugyanilyen hatással volt Lotfi Beggyre, aki nekilátott, hogy elkészítse a saját verzióját Pain and Glory című felvételből. A lemezlovas és az énekes kapcsolata 8 évvel ezelőttre nyúlik vissza, akkor a 2018-as jégkorong világbajnokság apropóján már megjelent egy közös trackjük. Most pedig itt a következő, tempósabb, táncolhatóbb verzióban született újjá az egyébként fontos mondani valót hordozó dal. Freddy ugyanis arról énekel, hogy az életben hajlamosak vagyunk néha elveszíteni a motivációt, de minden, ami velünk történik, a fejlődésünket szolgálja.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Folytatjuk a kedvenceitekkel most rögtön, még egy órát elindítok a hétfő esténkből. Bőven van hátra ebben jó néhány kellemes dal. Sok-sok új és régi sláger. Én Hászalai Balázs vagyok, hello ismét. Töltsük együtt ezt a maradék kis időt a hétfő estéből. Let's make

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröme

remegni a félek. Érezni, kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Újabb világsztárok kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak azt az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották.

0: műsor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ismét Depeche Mode slágerrel, feldolgozással lepte meg rajongóit a Dot Leopard. A brit rock legendák meg itt Personal Jesus-t vitték színpadra, méghozzá Las Vegasban. A koncertverzió a Caesars Palace legendás Colosseum koncerttermében hangzott el, ahol a banda jelenleg egy exkluzív koncertsorozatot tart. A rajongók szerint ez a klasszikus egy egészen új arcát mutatta meg. A sötét elektronikus hangzás helyett ezúttal kemény gitárok és klasszikus stadion rock hangulat uralja a feldolgozást. A Def Leppard egyébként már többször is fellépett Vegasban, de a mostani rezidencia különleges állomás számukra, hiszen először játszanak ezen az ikonikus színpadon.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is. Holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balázst hallottam.

itt? FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: választ hitt.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
2: Több mint 200 új hallgató kezd a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán. Lemond önkormányzati mandátumáról Polgár Zoltán. Általános horgászati tilalom a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán. Új turisztikai fejlesztések tették vonzóbbá a Várhelyi tábort Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. Kihirdették a felső oktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy a jelentkezők mely intézményekben kezdhetik meg tanulmányaikat. A Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán több mint 200 gólya indulhat el szeptemberben, ismertette dr. Árpási Zoltán dékán. A felvételi rendszerben összesen 500 pontot lehetett szerezni, a középiskolai tanulmányi és érettségi eredmények alapján legfeljebb 400-at, ehhez társult a maximum 100 intézményi pont. A felvi.hu oldalon közzétett ponthatárok alapján alakult ki, hogy hány ponttal lehetett bejutni a gazdasági kar különböző szakjaira. A karon több alapképzés indul nappali munkarendben állami ösztöndíjas formában. A DK-n elmondta, hogy a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, valamint a műszaki menedzser szakok a legnépszerűbbek. A műszaki menedzser képzés jelentős létszámmal indul, nem csak nappali, hanem levelező munkarendben is. A felső oktatási szakképzéseknél továbbra is a gazdálkodási és menedzsment, illetve a pénzügy és számvitel a meghatározó. A gazdasági karon jelenleg nagyjából 650 hallgató tanul, ez a létszám évek óta stabil, ami fontos alapot ad a további fejlődéshez, tette hozzá dr. Árpási Zoltán. Úgy véli, az elmúlt időszak tudatos építkezése meghozta a várt eredményt, a térség középiskoláival kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a hallgatók döntő többsége Békésvár megyei. Bízik abban, hogy a jövőben újabb szakok indítására is lehetőség nyílik. Felidézte, hogy a békéscsabai felső oktatás 40 éves múltra tekint vissza. Korábban bejelentették, hogy a Békésvár megyei kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem háromoldalú együttműködésének eredményeként a következő tanévtől levelező, 2027-től pedig nappali tagozatos jogászképzés is indul Békéscsabán. A felvi.hu adatai szerint az önköltséges levelező formában induló jogászképzésre 355 ponttal lehetett bekerülni. Augusztus 1-ével lemond önkormányzati képviselői mandátumáról Polgár Zoltán, amivel egy időben megszűnik a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztsége is. A Békési Művelődési Központ munkatársaként azonban továbbra is a városért dolgozik majd. Döntését egy Facebook bejegyzésben jelentette be, felidézte, hogy 7 évvel ezelőtt kapott bizalmat a választóktól és kezdhette meg munkáját alpolgármesterként és képviselőként. Úgy fogalmazott, hogy a közös történetük nem ekkor indult, hiszen a város vezetői megbízatása előtt 15 éven át szolgált a Békést. 22 év számára nem csupán munkahely volt, hanem hivatás, és ahogy írta, őszintén mindennél jobban szereti a várost. Elmondta, hogy az elmúlt években szinte minden nap hajnalban járta az utcákat, hogy lássa ébredezni a várost, és gyakran ő nyitotta a hivatalt. Szavai szerint számára sosem volt teher a korai kelés, ha a közösségről volt szó, és minden elért eredményt közös érdemnek tart. Bejegyzésében arról is szólt, hogy megváltozott a világ, és vele együtt az emberek is. Úgy látja, hogy sokszor túl gondoljuk a dolgokat és indokokat keresünk ott, ahol nincsenek. Hangsúlyozta, hogy döntése mögött nincsenek rejtélyek vagy drámák, a városvezetőként eltöltött 7 év és az azt megelőző időszak után úgy érzi, eljött az ideje a váltásnak, hogy új utakra lépjen és megtalálja a belső egyensúlyát. A posztban egy bibliai gondolatot is megosztott, amely, mint írta, belső békét és megbocsátást hordoz számára. Kiemelte, hogy a város kulturális életét továbbra is segíti, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 22 évben tette.

0: Pénteken délelőtt 11 órától általános horgászati és halászati tilalom lépett életbe a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, miután a folyóban ismeretlen összetételű erős szagú uszadék jelent meg. A korlátozás visszavonásig érvényes. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának mezőgazdasági osztálya azért rendelte el a tilalmat, mert a Fekete-Körös 19291-es folyószelvényében a várajai úszó vízkiviteli műfelet feltorlódott uszadék állategészségügyi és ökológiai kockázatot jelenthet. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közölte, hogy a tilalom nem érinti a fehérköröst, valamint a kettős körösnek az összefolyástól a békési duzzasztóig tartó felső szakaszát. Hangsúlyozták, amint a veszélyhelyzet megszűnik és a tilalmat feloldják, haladéktalanul tájékoztatják a horgászokat. Korábban jelentős mennyiségű, ismeretlen eredetű, erős szakú uszadék gyűlömlett fel a Fekete-Körös Dénes-Majori szakaszán a román-magyar határ közelében. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság merülőfalat helyezett el, hogy megakadályozza a szennyező anyag tovább terjedését. A szakemberek megkezdték a szennyeződés lokalizálását és dolgoznak azon, hogy az uszadék eltávolítása, elszállítása és ártalmatlanítása mielőbb megindulhasson. A káresemény körülményeit a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatóságai vizsgálják. A folyó több pontján vízmintákat vettek, de a laboratóriumi vizsgálatok hivatalos eredménye még nem ismert. A vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, és az előzetes eredmények megérkezéséig szünetel a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek üzemeltetése. A Horgászszövetség tájékoztatása szerint halpusztulást vagy más vízi állatok károsodását eddig nem tapasztalták. A szervezet arra kéri a horgászokat és a folyók rekreációs használóit, hogy kövessék a hivatalos közleményeket és tartsák be a hatályos korlátozásokat. Szeghalmon lezárult az a turisztikai fejlesztés, amely a vízisportok, a horgászok és a kiránduló csoportok számára kínál új lehetőségeket. A város a Top Plus programból 127 millió forintot nyert a várhelyi tábor és környezetének megújítására. Macsári József polgármester elmondta, hogy a projekt nettó finanszírozású volt, vagyis az áfa összegét az önkormányzat saját forrásból biztosította. Ismertette, hogy a tábor területén kis színpadot és nézőteret alakítottak ki, játszóteret építettek a kisebbeknek és nagyobbaknak, valamint tanösvény és mezitlábas ösvény is készült. A polgármester hangsúlyozta, hogy a várhelyi tábor tavasztól őszig folyamatosan kihasznált, és a fejlesztések hatása már érezhető, a helyszín az eddigieknél is vonzóbbá vált, az ország számos pontjáról érkeznek látogatók. A gát túloldalán csordogáló sebeskörös ugyancsak sokakat vonz, nem csak a horgászokat és a vízisportok kedvelőit, hanem a hétvégi strandolókat is. Bár hivatalos strandot nem üzemeltet az önkormányzat, ehhez például úszómester alkalmazása is szükséges lenne, a forró napokon így is megtelik a part. A beruházás részeként a sebeskörös partján sétányt, szalonnasütőhelyeket, padokat és asztalokat, valamint kukákat, mobilmosdót helyeztek ki, hogy kényelmesebb legyen az ott töltött idő. A parton stégeket telepítettek, sólyapályát alakítottak ki, és bérelhető kajakokat, valamint kajakszállító utánfutót is beszereztek. Mivel Újiráznál a Szeghalom közigazgatási területén kikötési pont is létesült, a vízisportok szerelmesei akár Újiráztól a várhelyi táborig is lecsoroghatnak a sebeskörösön. Macsári József hozzátette, hogy a várhelyi tábor árvízi szükségtározó területén fekszik, ami korlátozza a beruházási lehetőségeket, csak mobil felépítményekben gondolkodhatnak, stabil építményekben nem. Mint mondta, ez a besorolás a 80-as évek óta érvényes, és hiába próbálnak változtatni rajta, immár hosszú évek óta a jelenlegi időjárási viszonyok és az elmúlt évek rendkívüli aszályai miatt ez a kategória szerinte kezdi értelmét veszíteni.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körös Hírcentrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között 4 évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyat.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba. Ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és még elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fokrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ez szem semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ezt nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablókép készítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra már. És ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát jól tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtermi reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajzszak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amit ellemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről, elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt, itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körös Hír Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: legyen behozzál!
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelét.

tout cassé.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: rádiós slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

szomorú szándékot szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás.

0: nem számít, ki mit érvel. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érvel. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

Ez a Csaba Rádió.